0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to leave.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Kák után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élveszt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek le.

0: oldalon. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Könnyebb iskolakezdés a rászorulóknak, megyék lehetnek a vármegyékből, nyári razziát indít a rendőrség, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Összesen 100 ezer forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinél jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások, vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Több év után változik a névhasználat. A kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott elnevezés legyen. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Ezt jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Rendőrségi razzia lesz a nyári időszakban is. Ezekben a hónapokban a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség együttes hatása miatt rendszerint nő a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma itthon. A kánikula okozta fáradtság, ingerlékenység és figyelemcsökkenés pedig jelentősen növeli a közlekedési kockázatokat. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádióknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyontából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe ivóvízzel, palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel.
1: Ma sem tér vissza a hőség, napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. A naposabb tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 3-a reggel 6 óra van. Ez a PitchBook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. PitchBook.
1: Vasárnapig tartanak az idei Zsolnai Fényfesztivál programjai. Sikeres évadot zárt a Pécsi Nemzeti Színház. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtökön kezdődtek és vasárnapig tartanak az idei Zsolnai Fényfesztivál programjai. A belvárosi közterületeken található fényinstallációk, utcaművészeti előadások, illetve zenei programok mindenki által szabadon látogathatóak. De vannak olyan helyszínek is, melyeknek a megtekintéséhez belépőt kell váltani. A Zsolnai Light Art Video Mapping verseny alkotásai minden este 9:30-től fél óránként láthatóak a Székesegyház homlokzatán. A szervezők azt javasolják, a közönség a tömegközlekedést használja. A tükebusz a legforgalmasabb időszakokban sűríti járatait, és éjszakai buszok is közlekednek majd. A fényfesztivál részletes programja elérhető a rendezvény hivatalos oldalán. A Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Igazgatósága idén nyáron 9 nyári egyetemet indít, melyre 40 különböző országból érkeznek hallgatók. A júliusban induló programok 2 illetve 4 hetes kurzusokat kínálnak változatos témákban. A tanfolyamokra a külföldi partner egyetemek diákjai mellett a PTS számos hallgatója is érkezik majd, és a tanórák mellett idén is sok tantermen kívüli, kulturális, gasztronómiai és turisztikai program várja az egyetemistákat. Rekordszámú jegyet váltottak a nézők a Pécsi Nemzeti Színház előadásaira a 2025-26-os évadban. Lipit Zsolt, az intézmény igazgatója közösségi oldalán szerdán azt írta, összesen 105 ezer belépőt értékesítettek. A társulat 366 előadást játszott az évadban. A Hamupipőke és a Pál utcai fiúk című produkció egyaránt közel 50 alkalommal volt látható. Az évad során a társulat művészei Erdélyben és a fővárosban is vendégszerepeltek. Az új évadban a Pécsi Nemzeti Színház 13 premierrel és már műsoron lévő népszerű előadásokkal várja majd a közönséget. Változatlanul stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte csütörtökön a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Tájékoztatásuk szerint valamennyi mintavételi helyen stagnálást tapasztaltak, míg az örökítő anyag koncentrációja mindenütt az alacsony tartományban volt. A minták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése továbbra sem várható. Helyreállították a Pécsi Barátság szökőkutat. A Diana téri piac közelében található szökőkutat ismeretlenek rongálták meg, még június elején. A szakemberek azóta elvégezték a sérült pirogránit elemek javítását és visszaépítését. A műtárgy így ismét eredeti állapotában fogadja a környéken élőket és az arra közlekedőket. Csőtörés volt szerdán Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT azt írja, a Tettye utca 2-es számnál hibásodott meg egy öntött vasvezeték, amit a szakemberek kicseréltek. A kiáramló víz az útburkolatot is megemelte, ezért azt 30 méter hosszan teljes szélességében kicserélik, aszfaltozzák és a szakemberek javítják a csapszekrényeket, illetve aknafedlapokat is. A munkák miatt a következő hetekben a Tettye utca 1-es 2-es szám közötti szakaszon napközben reggel 8 és délután 4 óra között útzár lesz érvényben. Legkésőbb július 22-én indulhat majd újra a forgalom. Elkészült és át is adták a megújult Bányász utcai parkot Szentlőrincen. A közösségi költségvetési program nyertes fejlesztése volt a park korszerűsítése. A beruházás során a kosárlabdapálya új burkolatot kapott, kihelyeztek egy új kosárpalánkot is. Épült egy kisebb méretű gyermekjátszózóna, sakkasztalt telepítettek a területre, és megújult a növényzet is. A fejlesztés célja egy olyan rendezett közösségi park kialakítása volt, ahol minden korosztály kellemesen töltheti szabad idejét. Célegyenesbe fordult az új Mohácsi parkolóház építése. A kenyérgyár parkolóház kialakítása tavaly augusztusban kezdődött meg a buszpályaudvar közelében. Az épület bekamerázott szintjein kényelmesen parkolhatnak majd az autók. A parkolóház csaknem 90 jármű befogadására lesz alkalmas. Az érintett részeken a közműépítési feladatok már befejeződtek, az épületben a külső és belső burkolási feladatok vannak hátra, illetve a festést kell elvégezni. A parkolóház a tervek szerint szeptemberben nyitja meg kapuit a lakosság előtt. Hétvégén rendezik a hagyományos dunai mosást Mohácson. A Mohácsi Sokacok olvasókörének szervezésében délután 2 órakor lesz a tűzgyújtás, majd 4 óra tájban indulnak a résztvevők a Sokac révbe zeneszó kíséretében. Ott a helyszínen bemutatják a tradicionális dunai mosást. A Táncsics utcai székházban délután 5 órától kulturális kavalkád veszi kezdetét, este pedig bál és táncház várja a résztvevőket. Július 6-án hétfőn megkezdődnek Komlón a Móricz Zsigmond utcai buszöböl helyreállítási munkái, közölte a Komlói Városgondnokság. A kivitelezés forgalmi rendváltozással jár együtt. A 4-es 6-os szám előtti gyephézagos parkoló ugyanis átmenetileg buszmegállóként üzemel majd. A lakosságot ezért arra kérik, még hétfő reggel előtt vigyék el járműveiket a parkolóból, ugyanis ott egy ideig tilos lesz a parkolás. Szúnyoggyérítést tartanak jövő héten Siklóson. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint a Földi úton történő gyérítésre július 6-án hétfőn kerül sor a napnyugta utáni órákban. A felhasznált készítmény melegvérű állatokra, illetve emberre nem veszélyes. Hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. Ha hétfőn az időjárás nem lesz alkalmas a szúnyogírtás elvégzésére, akkor azt kedden vagy szerdán pótolják majd. Műszaki meghibásodás miatt kigyulladt egy bálázógép szerdán késő délután Királyegyházán. A katasztrófa védelem beszámolója szerint a tűz átterjedt a tarlóra is. A szigetvári hivatásos és a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre a lángokat oltani. A gép kezelője még az egységek kiérkezése előtt lekapcsolta a bálázót a traktorról. A jármű így nem sérült meg. A kezelő azonban könnyebb sérüléseket szenvedett. Őt a mentők megvizsgálták, de nem volt szükség kórházi ellátásra. Támadójátékos szerződtetett a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat Kóródi Nándor érkezését jelentette be szerdán. A 26 éves játékos már 17 évesen bemutatkozhatott az MB1-ben a DVSC akadémistájaként. Később a másodosztályban szerepelt a Balmazújváros, majd a Szeged színeiben. 2023 óta pedig a Békés Csaba sorait erősítette. Innen érkezett most Pécsre, ahol a célja az, hogy a segítségével a csapat egy osztállyal feljebb kerüljön. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM.

0: FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt! Végre itt a péntek, július 3, az év 184. napja. A kornélok, somák, szülinaposok, sok boldogságot. Nem sokára Vesz jön az Alanéval, előtte még az Airi Mafia, az órát pedig Segi kezdi. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 3-án, pénteken, az acskómentes világnapon, angolul International Plastic Bag Free Day. Ennek az eseménynek a legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet az egyszer használatos műanyag zacskók környezetkárosító hatására, és világszerte ösztönözze az embereket a környezetbarát alternatívákra, például a tartós textiltáskákra való áttérést. Egyébként most, hogy már szelektíven gyűjtjük a műanyag palackokat, hát egy fokkal jobb a helyzet, de előtte, hát úton-útfélen bele lehetett fulladni a PET palackba. Igen, hát az egyszer használatos műanyag zacskó az még probléma, mint ahogyan a gyorshajtás is a legtöbb baleset okozója ez, úgyhogy jó utat, óvatosan, ha van közlekedési hír, várom 0620 55 55 155. Moving too fast, Artful Dodger dala folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy újabb hidegfront miatt szeles marad az idő. Napos, gomoly felhős időszakok váltják egymást. 27-32 fok között alakul a maximum részletek a hírek végén. Fél hét után Keenan és az Everybody's Changing.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Vasárnapig tartanak az idei Zsolnai Fényfesztivál programjai. 30 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön kezdődtek és vasárnapig tartanak az idei Zsolnai Fényfesztivál programjai. A belvárosi közterületeken található fényinstallációk, utcaművészeti előadások, illetve zenei programok mindenki által szabadon látogathatóak. De vannak olyan helyszínek is, melyeknek a megtekintéséhez belépőt kell váltani. A Zsolnai Light Art Video Mapping verseny alkotásai minden este 9:30-től fél óránként láthatóak a Székesegyház homlokzatán. A szervezők azt javasolják, a közönség a tömegközlekedést használja. A tükebusz a legforgalmasabb időszakokban sűríti járatait, és éjszakai buszok is közlekednek majd. A fényfesztivál részletes programja elérhető a rendezvény hivatalos oldalán. Helyreállították a pécsi Barátság szökőkutat. A Diana téri piac közelében található szökőkutat ismeretlenek rongálták meg, még június elején. A szakemberek azóta elvégezték a sérült pirogránit elemek javítását és visszaépítését. A műtárgy így ismét eredeti állapotában fogadja a környéken élőket és az arra közlekedőket. Műszaki meghibásodás miatt kigyulladt egy bálázógép szerdán késő délután Királyegyházán. A katasztrófavédelem beszámolója szerint a tűz átterjedt a tarlóra is. A szigetvári hivatásos és a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre a lángokat oltani. A gép kezelője még az egységek kiérkezése előtt lekapcsolta a bálázót a traktorról, a jármű így nem sérült meg, a kezelő azonban könnyebb sérüléseket szenvedett. Őt a mentők megvizsgálták, de nem volt szükség kórházi ellátásra. Gázhálózati munkák miatt sávlezárásra kell számítani Pécsett az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között, a Huszár utca Zsák utcává vált. Teljes útzár érvényes a Péter utcában, illetve a Megye utca egy szakaszán, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy részén. Ezeken a helyszíneken is gázhálózati munkák zajlanak. Csőtörés volt szerdán a Tettye utcában. A szerelési munkák után megkezdődik az útburkolat helyreállítása, ezért naponta reggel 8 és délután 4 óra között teljes útzár lesz érvényben az érintett szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy újabb hidegfront éri el térségünket. Sokfelé marad a szeles idő. Napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb eső, zápor elszórtan kialakulhat. A hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapjára. Marad a szél egy újabb hidegfront miatt, 27-32 fokra a napos gomoly felhős időre készülhetünk, elszórtan eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. A hétvégén is marad a napos gomoly felhős idő, holnap 24-29, vasárnap 25-30 fokkal. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között pedig Sophie Ellis-Bextor dalajon, Murder on the Dance Floor. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a hét utolsó munkanapja, de akit hétvégére is beosztott a főnök, az szomorkodhat majd a következő fél órában Manu Chao-val. És jön majd Jani Csákveca is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön 7 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Bécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Bécs Café, Bécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenésfürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepi Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Kezdődnek a nyári egyetemi kurzusok a Pécsi Tudományegyetemen. Napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi igazgatósága idén nyáron 9 nyári egyetemet indít, melyre 40 különböző országból érkeznek hallgatók. A júliusban induló programok 2, illetve 4 hetes kurzusokat kínálnak változatos témákban. A tanfolyamokra a külföldi partner egyetemek diákjai mellett a PTS számos hallgatója is érkezik majd, és a tanórák mellett idén is sok tantermen kívüli kulturális, gasztronómiai és turisztikai program várja az egyetemistákat. Csőtörés volt szerdán Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT azt írja, a Tettye utca 2-es számnál hibásodott meg egy öntött vasvezeték, amit a szakemberek kicseréltek. A kiáramló víz az útburkolatot is megemelte, ezért azt 30 méter hosszan teljes szélességében kicserélik, aszfaltozzák és a szakemberek javítják a csapszekrényeket, illetve aknafedlapokat is. A munkák miatt a következő hetekben a Tettye utca 1-es 2-es szám közötti szakaszon napközben reggel 8 és délután 4 óra között útzár lesz érvényben. Legkésőbb július 22-én indulhat majd újra a forgalom. Támadójátékos szerződtetett a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat Kóródi Nándor érkezését jelentette be szerdán. A 26 éves játékos már 17 évesen bemutatkozhatott az MB1-ben a DVSC akadémistájaként. Később a másodosztályban szerepelt a Balmazújváros, majd a Szeged színeiben. 2023 óta pedig a Békés Csaba sorait erősítette. Innen érkezett most Pécsre, ahol a célja az, hogy a segítségével a csapat egy osztállyal feljebb kerüljön. Gázhálózati munkák miatt sávlezárásra kell számítani Pécsett az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között, a Huszár utca Zsák utcává vált. Teljes útzár érvényes a Péter utcában, illetve a Megye utca egy szakaszán, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy részén. Ezeken a helyszíneken is gázhálózati munkák zajlanak. Csőtörés volt szerdán a Tettye utcában. A szerelési munkák után megkezdődik az útburkolat helyreállítása, ezért naponta reggel 8 és délután 4 óra között teljes útzár lesz érvényben az érintett szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy újabb hideg front éri el térségünket. Sokfelé marad a szeles idő. Napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb eső, zápor elszórtan kialakulhat. A hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok az év 184. napján, július 3-án pénteken. Kornél, Soma, őket lehet köszönteni. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Nenet Cseri tesója, Iglaj Cseri is jön nem sokára, az órát pedig Árás indítja.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 3-án, azon a napon, amelyen olyan ikonikus filmek jelentek meg, mint 85. július 3-án a Michael J. Fox és Christopher Lloyd főszereplésével készült Vissza a jövőbe című legendás sci-fi, vagy 91-ben a Terminátor 2-t, de ezen a napon mutatták be 96-ban a Függetlenség napja című sci-fit Will Smith-szel, 2002-ben a Man in Black 2-t, és 2007-ben a Transformers-t. De hogy mi minden történt még ezen a napon, kiderül egy picit később, addig sok jó zenével készültem. Nem sokára Manu Chao jön, most pedig Armand van Helden és a My My My a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy újabb hidegfront miatt marad a szél, kevesebb esővel, északkeleten viszont lehet egy-egy hevesebb zivatar is. 27-32 fokot mérhetünk. Részletek és a folytatás hamarosan, mindjárt 7:30. Jó reggelt, Sophie B. Hawkins-t hallgatjuk a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Sikeres évadot zárt a Pécsi Nemzeti Színház. Napközben is 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Rekordszámú jegyet váltottak a nézők a Pécsi Nemzeti Színház előadásaira a 2025-26-os évadban. Lipics Zsolt, az intézmény igazgatója közösségi oldalán szerdán azt írta, összesen 105 ezer belépőt értékesítettek. A társulat 366 előadást játszott az évadban. A Hamupipőke és a Pál utcai fiúk című produkció egyaránt közel 50 alkalommal volt látható. Az évad során a társulat művészei Erdélyben és a fővárosban is vendégszerepeltek. Az új évadban a Pécsi Nemzeti Színház 13 premierrel és már műsoron lévő népszerű előadásokkal várja majd a közönséget. Elkészült és át is adták a megújult Bányász utcai parkot Szentlőrincen. A közösségi költségvetési program nyertes fejlesztése volt a park korszerűsítése. A beruházás során a kosárlabdapálya új burkolatot kapott, kihelyeztek egy új kosárpalánkot is. Épült egy kisebb méretű gyermekjátszózóna, sakkasztalt telepítettek a területre, és megújult a növényzet is. A fejlesztés célja egy olyan rendezett közösségi park kialakítása volt, ahol minden korosztály kellemesen töltheti szabad idejét. Hétvégén rendezik a hagyományos dunai mosást Mohácson. A Mohácsi Sokacok olvasókörének szervezésében délután 2 órakor lesz a tűzgyújtás, majd 4 óra tájban indulnak a résztvevők a Sokacs révbe zeneszó kíséretében. Ott a helyszínen bemutatják a tradicionális dunai mosást. A Táncsics utcai székházban délután 5 órától kulturális kavalkád veszi kezdetét, este pedig bál és táncház várja a résztvevőket. Gázhálózati munkák miatt sávlezárásra kell számítani Pécsett az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között, a Huszár utca Zsák utcává vált. Teljes útzár érvényes a Péter utcában, illetve a Megye utca egy szakaszán, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy részén. Ezeken a helyszíneken is gázhálózati munkák zajlanak. Csőtörés volt szerdán a Tettye utcában. A szerelési munkák után megkezdődik az útburkolat helyreállítása. Ezért naponta reggel 8 és délután 4 óra között teljes útzár lesz érvényben az érintett szakaszom. Ma egy újabb hidegfront éri el térségünket. Sokfelé marad a szeles idő. Napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb eső, zápor elszórtan kialakulhat. A hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: is kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július 3-án pénteken, Kornél Soma napja van. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 129 évvel ezelőtt ezen a napon ünnepélyesen megnyitották a bécsi óriáskereket, ami a világ legmagasabbja volt 1920 és 1985 között. 74 éve ezen a napon született Laura Branigan, amerikai énekesnő, színésznő. I live among the creatures of the night. 1960. július 3 megszületett Vince Clark, angol billentyűs zeneszerző, producer, a korai Depeche Mode, majd a Yazoo és az Erasure tagja. 1962-ben a mai napon született Tom Cruise, amerikai színész. És 1987. július 3. megszületett a négyszeres F1 világbajnok Sebastian Vettel, német autóversenyző. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyugis a péntek reggel az utakon, ha mégis dugó baleset lenne, várom az infót 0620-55-55-155. Hát szerencsére a múlt, ha idéglenesen is, a kegyetlen nyár jön majd a Cruel Summer az Aesop Bass-től. És a Rói és Ádám is. Mindjárt 8 óra, jó reggelt, friss hírek, aztán újból a legjobb zenék jönnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Kezdődnek a nyári egyetemi kurzusok a Pécsi Tudományegyetemen. Napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi igazgatósága idén nyáron 9 nyári egyetemet indít, melyre 40 különböző országból érkeznek hallgatók. A júliusban induló programok 2, illetve 4 hetes kurzusokat kínálnak változatos témákban. A tanfolyamokra a külföldi partner egyetemek diákjai mellett a PTS számos hallgatója is érkezik majd, és a tanórák mellett idén is sok tantermen kívüli, kulturális, gasztronómiai és turisztikai program várja az egyetemistákat. Célegyenesbe fordult az új Mohácsi parkolóház építése. A kenyérgyár parkolóház kialakítása tavaly augusztusban kezdődött meg a buszpályaudvar közelében. Az épület bekamerázott szintjein kényelmesen parkolhatnak majd az autók. A parkolóház csaknem 90 jármű befogadására lesz alkalmas. Az érintett részeken a közműépítési feladatok már befejeződtek. Az épületben a külső és belső burkolási feladatok vannak hátra, illetve a festést kell elvégezni. A parkolóház a tervek szerint szeptemberben nyitja meg kapuit a lakosság előtt. Támadójátékos szerződtetett a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat Kóródi Nándor érkezését jelentette be szerdán. A 26 éves játékos már 17 évesen bemutatkozhatott az NB1-ben a DVSC akadémistájaként. Később a másodosztályban szerepelt a Balmazújváros, majd a Szeged színeiben. 2023 óta pedig a Békés Csaba sorait erősítette. Innen érkezett most Pécsre, ahol a célja az, hogy a segítségével a csapat egy osztállyal feljebb kerüljön. Gázhálózati munkák miatt sávlezárásra kell számítani Pécsett az Atinai úton. A 32-es szám és a Lovarda utca között a Huszár utca Zsák utcává vált. Teljes útzár érvényes a Péter utcában, illetve a Megye utca egy szakaszán, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy részén. Ezeken a helyszíneken is gázhálózati munkák zajlanak. Csőtörés volt szerdán a Tettye utcában. A szerelési munkák után megkezdődik az útburkolat helyreállítása, ezért naponta reggel 8 és délután 4 óra között teljes útzár lesz érvényben az érintett szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy újabb hidegfront éri el térségünket. Sokfelé marad a szeles idő. Napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb eső, zápor elszórtan kialakulhat. A hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
2: Küszöbön a hétvége is végre, lehet bármit csinálni, amit a kánikulában nem lehetett, így grillezni, nyugodtan kirándulni, kerti partit tartani, vagy akár normális körülmények között strandolni. Július 3-a van péntek, kornélok, somák, szülinaposok, sok boldogságot, 5 perccel múlt 8, már is indítom a kosindalát, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, Spanyolország a legjobb 16 között a foci VB-n, az osztrákokat verték, hihetetlen. Alexander Schlager, azaz Schlager Sándor, így hívják az osztrák kapust, de van még egy Schlager nevű játékos az osztrák keretben. Most pedig az a Martin Rihárd érkezik, aki hétfőn Budapesten koncertezik. Ricky Martin és Christina Aguilera duettje indul. Nobody Wants to Be Lonely a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Ezt a fem a legjobb zenék, ha nem írnának róla, lehet föl sem tűnne. Újabb hidegfront jön, de ezúttal eső helyett szelet hoz. Egy-egy futózápor azért nem kizárt, de nem ez lesz a mai napra, ha jellemző. Napos gomoly felhős idő, 29 fok körüli maximummal. Részletek a hírek végén és a hétvége időjárásáról is hallhatunk. Mindjárt 8:30, jó reggelt, Will Smith-szel folytatjuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Vasárnapig tartanak az idei Zsolnai Fényfesztivál programjai. 30 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön kezdődtek és vasárnapig tartanak az idei Zsolnai Fényfesztivál programjai. A belvárosi közterületeken található fényinstallációk, utcaművészeti előadások, illetve zenei programok mindenki által szabadon látogathatóak. De vannak olyan helyszínek is, melyeknek a megtekintéséhez belépőt kell váltani. A Zsolnai Light Art Video Mapping verseny alkotásai minden este 9:30-től fél óránként láthatóak a Székesegyház homlokzatán. A szervezők azt javasolják, a közönség a tömegközlekedést használja. A tükebusz a legforgalmasabb időszakokban sűríti járatait, és éjszakai buszok is közlekednek majd. A fényfesztivál részletes programja elérhető a rendezvény hivatalos oldalán. Helyreállították a pécsi Barátság szökőkutat. A Diana téri piac közelében található szökőkutat ismeretlenek rongálták meg még június elején. A szakemberek azóta elvégezték a sérült pirogránit elemek javítását és visszaépítését. A műtárgy így ismét eredeti állapotában fogadja a környéken élőket és az arra közlekedőket. Műszaki meghibásodás miatt kigyulladt egy bálázógép szerdán késő délután Királyegyházán. A katasztrófavédelem beszámolója szerint a tűz átterjedt a tarlóra is. A szigetvári hivatásos és a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre a lángokat oltani. A gép kezelője még az egységek kiérkezése előtt lekapcsolta a bálázót a traktorról, a jármű így nem sérült meg, a kezelő azonban könnyebb sérüléseket szenvedett. Őt a mentők megvizsgálták, de nem volt szükség kórházi ellátásra. Gázhálózati munkák miatt sávlezárásra kell számítani Pécsett az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között, a Huszár utca Zsák utcává vált. Teljes útzár érvényes a Péter utcában, illetve a Megye utca egy szakaszán, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy részén. Ezeken a helyszíneken is gázhálózati munkák zajlanak. Csőtörés volt szerdán a Tettye utcában. A szerelési munkák után megkezdődik az útburkolat helyreállítása, ezért naponta reggel 8 és délután 4 óra között teljes útzár lesz érvényben az érintett szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy újabb hidegfront éri el térségünket. Sokfelé marad a szeles idő. Napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb eső, zápor elszórtan kialakulhat. A hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM a legjobb zenék. Robbie Williamsről olvastam egy hírt, amiről az jutott eszembe, hogy jövő héten szabadságon leszek, de biztos 100%, hogy nem ülnék be egy rádió stúdióba a szabadságom alatt, hiszen a szabadság arról szól, hogy az ember pihenjen, és ne azt csinálja egyébként, amit egész évben. Nem így Robbie Williams, aki Sevillában pihent pár napot, de csatlakozott egy utcazenészhez, akivel együtt elénekelte Angels című slágerét, és az talán rendben is van, hogy az utcazenész telefonról nézte a dal akkordjait, de egy ponton Robbie is a dalszöveget, szóval... She's the one! Ezt halljuk tőle most itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alexa Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenés fürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Kezdődnek a nyári egyetemi kurzusok a Pécsi Tudományegyetemen. Napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi igazgatósága idén nyáron 9 nyári egyetemet indít, melyre 40 különböző országból érkeznek hallgatók. A júliusban induló programok 2, illetve 4 hetes kurzusokat kínálnak változatos témákban. A tanfolyamokra a külföldi partner egyetemek diákjai mellett a PTS számos hallgatója is érkezik majd, és a tanórák mellett idén is sok tantermen kívüli, kulturális, gasztronómiai és turisztikai program várja az egyetemistákat. Csőtörés volt szerdán Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT azt írja, a Tettye utca 2-es számnál hibásodott meg egy öntött vasvezeték, amit a szakemberek kicseréltek. A kiáramló víz az útburkolatot is megemelte, ezért azt 30 méter hosszan teljes szélességében kicserélik, aszfaltozzák és a szakemberek javítják a csapszekrényeket, illetve aknafedlapokat is. A munkák miatt a következő hetekben a Tettye utca 1-es 2-es szám közötti szakaszon napközben reggel 8 és délután 4 óra között útzár lesz érvényben. Legkésőbb július 22-én indulhat majd újra a forgalom. Támadójátékos szerződtetett a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat Kóródi Nándor érkezését jelentette be szerdán. A 26 éves játékos már 17 évesen bemutatkozhatott az NB1-ben a DVSC akadémistájaként. Később a másodosztályban szerepelt a Balmazújváros, majd a Szeged színeiben. 2023 óta pedig a Békés Csaba sorait erősítette. Innen érkezett most Pécsre, ahol a célja az, hogy a segítségével a csapat egy osztállyal feljebb kerüljön. Gázhálózati munkák miatt sávlezárásra kell számítani Pécsett az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között, a Huszár utca Zsák utcává vált. Teljes útzár érvényes a Péter utcában, illetve a Megye utca egy szakaszán, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy részén. Ezeken a helyszíneken is gázhálózati munkák zajlanak. Csőtörés volt szerdán a Tettye utcában. A szerelési munkák után megkezdődik az útburkolat helyreállítása, ezért naponta reggel 8 és délután 4 óra között teljes útzár lesz érvényben az érintett szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy újabb hidegfront éri el térségünket. Sokfelé marad a szeles idő. Napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb eső, zápor elszórtan kialakulhat. A hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ebben az órában a Faithless klasszikusa az Insomnia, de énekel Lady Gaga, Who Is Remember Us This Way, az órát pedig a szintén Minogue, Kylie Huga, Danny indítja, aki több évtized kihagyás után visszatért a színészethez, ausztrál sorozatban és egy rövid filmszerepben is látható. I Begin to Wonder, 4 perc múlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Ezt a fem a legjobb zenék. 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé Tata és Mocsa között. Ha valaki nem szeretne arra szólni, akkor Csémnél hajtson le Komárom felé és az 1-es főúton kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. A Hanson is tudja, hogy jön a hétvége, már péntek van, úgyhogy tudoljuk velük együtt, hogy mbap.

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap esti Night Shift rezidensünk Miller hunyt egy gyorsat, és ma este visszatér. A pénteki Night Shift extrában újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágerei szólnak. 6 és 7 között is, csak akkor a házigazdától, White Boytól. Where is the love? A Black Eyed Peas folytatja a péntek reggelt.

Ezt a fenn a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapja napos, szeles, gomoly felhős időt tartogat 29 fokkal, és a hétvége is valahogy hasonlóképpen alakul, egyre kevesebb széllel. Ez már Amy Winehouse dala közben. You know I'm no good a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Meghallgatjuk majd a DB Bulvár nagyon pozitív dalát, Point of View. És hozom Horváth Tamást is. Ha dugó baleset van, valahol várom az infót, 0620 55 55 155, mindjárt 10 óra, itt a vége a péntek reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM! 101 hét Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
1: Sikeres évadot zárt a Pécsi Nemzeti Színház. Napközben is 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Rekordszámú jegyet váltottak a nézők a Pécsi Nemzeti Színház előadásaira a 2025-26-os évadban. Lipit Zsolt, az intézmény igazgatója, közösségi oldalán szerdán azt írta, összesen 105 ezer belépőt értékesítettek. A társulat 366 előadást játszott az évadban. A Hamupipőke és a Pál utcai fiúk című produkció egyaránt közel 50 alkalommal volt látható. Az évad során a társulat művészei Erdélyben és a fővárosban is vendégszerepeltek. Az új évadban a Pécsi Nemzeti Színház 13 premierrel és már műsoron lévő népszerű előadásokkal várja majd a közönséget. Elkészült és át is adták a megújult Bányász utcai parkot Szentlőrincen. A közösségi költségvetési program nyertes fejlesztése volt a park korszerűsítése. A beruházás során a kosárlabdapálya új burkolatot kapott, kihelyeztek egy új kosárpalánkot is. Épült egy kisebb méretű gyermekjátszózóna, sakkasztalt telepítettek a területre, és megújult a növényzet is. A fejlesztés célja egy olyan rendezett közösségi park kialakítása volt, ahol minden korosztály kellemesen töltheti szabad idejét. Hétvégén rendezik a hagyományos dunai mosást Mohácson. A Mohácsi Sokacok olvasókörének szervezésében délután 2 órakor lesz a tűzgyújtás, majd 4 óra tájban indulnak a résztvevők a Sokac révbe zeneszó kíséretében. Ott a helyszínen bemutatják a tradicionális dunai mosást. A Táncsics utcai székházban délután 5 órától kulturális kavalkád veszi kezdetét, este pedig bál és táncház várja a résztvevőket. Gázhálózati munkák miatt sávlezárásra kell számítani Pécsett az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között, a Huszár utca Zsák utcává vált. Teljes útzár érvényes a Péter utcában, illetve a Megye utca egy szakaszán, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy részén. Ezeken a helyszíneken is gázhálózati munkák zajlanak. Csőtörés volt szerdán a Tettye utcában. A szerelési munkák után megkezdődik az útburkolat helyreállítása, ezért naponta reggel 8 és délután 4 óra között teljes útzár lesz érvényben az érintett szakaszon. Ma egy újabb hidegfront éri el térségünket. Sokfelé marad a szeles idő. Napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb eső, zápor elszórtan kialakulhat. A hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A hét utolsó munkanapján, július 3-án, pénteken sok boldogságot kívánok a kornéloknak, a somáknak és a szülinaposoknak is. Töltsük együtt ezt a pár órát a munkaidő végéig, én délig hozom a legjobb zenéket déltől Majoros Rita vált. Jennifer Lopez indít Love Don't Cost a Thing. 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, sokszor

mondd, miért szül a baj, még több baj? Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: Best FM a legjobb zenék, 91-es slágerrel megyünk tovább. PM Down, Saturday from Memory Bliss, a dal alapjául pedig egy majd 10 évvel korábbi klasszikus, a Spandau Ballet True című dala szolgál. A dolog pikantériája, hogy a Spandau Ballet tagjai nemhogy nem perelték be őket a hangmintáért, de kifejezetten imádták a dalt. A zenekar gitárosa Gary Kemp hivatalos társszerzői kreditet, és ezzel komoly jogdíjakat kapott, míg az énekes Tony Hadley még a PM Down klipjében is feltűnik egy ponton a saját hangmintázott vokájára tátog.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók. A 4-es főúton Hajdú-Szoboszló közelében többen ütköztek, a 200-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Lassú, szakaszosan torlódik az M1-es forgalma Budapest felé a Tata és Budaörs között kiépített terelésben. A torlódás főleg a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv raszol az átsorolás előtt. Aki teheti és Budapestre tart, annak javasolt a belső sáv használata. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a VPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért babgulyás csipetkével és füstölt hússal. Az A-menü szezámos rántott halfilé zöld fűszeres kuszkusz salátával, a B-menü császármorzsa sült almaszósszal. A C-menü mézes csilis csirkeszány tojásos rizssel. A Paleo menü 3290 forintért citromos málnakrémleves, sült tarja kapribogyóval, zöldséges rösztivel. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat csirkegulyás zöldségesen. Az álmenő harcsöfili házi morzsás bundában füstölt sajtos burgonyapürével és remuládmártással, a B-menü csokis meggyes varga béles. És végül a vegán menü 3290 forintért, tárkonyos mustáros zöldségleves, vörös lencsedál, pitával, vegán mentás joghurttal. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemrég még sütött a nap, most viszont felhős az ég itt a fővárosban. Ez lesz a jellemző a mai nap időjárására és egész hétvégén. Napos gomoly felhős idő ma még erős széllel, 25-30 fok közötti maximumokkal, számottevő csapadék nélkül. Részletek a hírekben, a délelőtt utolsó órájában pedig szól majd Tupac slágere. És jön Bye Alex is.
2: Emlékszem rád, egy fesztiválról, a fős teraszról, te voltál, aki táncolt velem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
2: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért babgulyás csipetkével és füstölt hússal. Az A-menü szezámos rántott halfilé zöldfűszeres kuszkusz salátával, a B-menü császármorzsa sült almaszósszal. A C-menü mézes csilis csirkeszány tojásos rizssel. A Paleo menü 3290 forintért, citromos málnakrémleves, sültalja kapribogyóval, zöldséges rösztivel. A Teleki Biszró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat csirkegulyás zöldségesen. Az álmenő harcsofili házi morzsás bundában füstölt sajtos burgonyapürével és remuládmártással, a B-menü csokis meggyes varga béles. És végül a vegán menü 3290 forintért, tárkonyos mustáros zöldségleves, vörös lencse dál pitával, vegán mentás joghurttal. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Országos közlekedésbiztonsági akciót tart nyáron a rendőrség, már szedik a korai és középérésű kajszit. A felhők mellett sokat süthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedésbiztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indult, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. A nyáron a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és üdülővezetekben is fokozott ellenőrzésekre kell készülni. Vádat emeltek egy állatorvos és asszisztense ellen, mert pénzért hamisan igazolták a kötelező oltásokat. Egy Cegléd környéki településen dolgoztak, ott kereste meg őket 3 éve egy pár. A tenyésztők külföldre adtak el kiskutyákat. Az ehhez szükséges kisállat útleveleket a vádlottak állították ki, de jó pénzért más életkort írtak a papírokba, és valótlanul igazolták, hogy a kölykök megkapták a veszettség elleni oltásokat. Mintegy 200 kutya esetében történt ilyesmi, az állatorvos és asszisztense összesen több mint 3 millió forintot kapott a hamis okiratokért. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagyta és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodabaüzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk.
2: Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. Sok napsütésre számíthatunk ma, de közben északnyugatról délkelet felé átvonul felettünk egy szakadozott frontális felhőzet, emiatt pedig néhol kialakulhatnak záporok, északkeleten az ég is megdörrenhet. A szél több felé megerősödik, a levegő 27-33 fokig melegszik. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. Nappal 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Július 21 és november 24 a két dátum, amikor az óraindító Usher dalban is hallható Pitbull Magyarországon lép föl. A közelebbi Puskás Aréna beli koncerten pedig Kis János, azaz Lil Jon lesz az előzenekara. Indítom a DJ Garas Paulini Love-ot, 4 perccel múlt 11. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. A popiparban úttörő jogi lépésre szánta el magát a Backstreet Boys, hivatalosan is lefoglaltatta a védjegyoltalmat a saját hangjára, pontosabban a jól ismert Hi, we are the Backstreet Boys beköszönő mondatra és a vokális karakterükre. Ezzel próbálják jogi úton megakadályozni, hogy a mesterséges intelligencia engedély nélkül klónozza és hamisítsa a hangjukat a közösségi médiában. Jön a Get Down tőlük a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk. Több autó ütközött az M7-esen a Balaton felé Kápolnásnyék térségében a 39-es kilométernél. Csak a külső sávon halad a forgalom, a torlódás 5-6 kilométer. Az M0-áson az M5-ös felé az Annahegyi pihenő közelében aszfaltoznak, a 8-as kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás 3-4 kilométer ott. És baleset történt a 6-os főút Pécsi szakaszán is, a Tüzér utcai kereszteződésben. Két autó ütközött, két sávot lezártak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíved a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két szőke hölgy indítja a délutánt, az egyiket Britney Spearsnek hívják, a másikat pedig Majoros Ritának. Utóbbi kolléganőm és átveszi a stafétát a hírek alatt itt a stúdióban. Jó hétvégét, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenés fürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: A szamócák tizede elbukott a fogyasztóvédők vizsgálatán, elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth Díjas színművész. Elszórtán jöhet egy-egy zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az extrém hőségnek egyelőre vége, de nagyon erős ma az UVB sugárzás figyelmeztet a Hungaromet. Leginkább a Nyugat-Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Délalföldön, valamint Észak-Magyarországon lehet erre készülni. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen. Gond volt a szamócákkal. A fogyasztóvédők 6 héten át vizsgálódtak nagybani piacokon, hipermarketekben, zöldséggyümölcs üzletekben, útmenti árusoknál. Több mint 480 helyen jártak. A vizsgált mintegy 540 tétel tizedénél találtak hibát. Legtöbbször hiányos volt a jelölés, illetve az árusok nem tudták igazolni, honnan származik a gyümölcs. Gyakran előfordult, hogy magyar termékként kínálták a Romániából származó szamócát. A hatóság 2,7 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta a rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
6: Egy tejmentes kókusz szorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb. A balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk. A luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
5: Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett mintegy 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. A napsütés mellett felhők is vonulhatnak az égen, és ritkán dezzáporokat is hozhatnak. A levegő 27-33 fokig melegszik. A hétvégén nagyrészt napos időben telhet, de gomoly és fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Holnapra nem ígérnek csapadékot. Vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hétfőn már esősebb időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép délután, kellemes pénteket és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok, töltsék velem a mai délutánt, és egy kicsit ráhangolok mindenkit a következő nyári hétvégére. Lenny Kravitz-szel, a Destiny's Child-dal, vagy éppen Craig David és Sting dalával itt lesz a Rise and Fall. Most Britney Spears-szel, nagy kedvencemmel indulunk. Itt a Toxic. Szép napot!
0: Beste

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Best FM a legjobb zené. Ki mit csinál a hétvégén? Nagyon remélem, hogy valami isteni programmal töltik. Én megpróbálok mindenkit a hétvégére hangolni, bár szerintem ezzel azért nem lesz túl nehéz dolgom. Általában azért a legtöbben várjuk a hétvégét. Akkor én hangolok mindenkit, mondjuk Blaze és Diaz dalával jön a Minden másképp lesz, de hozom a napkérdését is, aztán itt lesz például a csomó-csomó közlekedési információ, mindenféle érdekesség, mozi ajánló is, és persze főszerepben a legjobb zenék. Úgyhogy Lenny Kravitz már érkezik is, és a Fly Away, én pedig csodás pénteket kívánok mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat ma is mindenkinek. Önökkel leszek bármelyik úton. Ha pedig közlekedési infót kapok, már adom is tovább. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatánál a sáv elhúzásos terelés elején egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat, az átterelt sávban erre kell készülni. A 60-as kilométernél a forgalmat mindkét irányban egy-egy sávon engedik el. Több autó ütközött össze az M7-esen Balaton felé Kápolnás Nyék térségében. A 39-es kilométernél forgalomkorlátozás ugyan már megszűnt, de a lassan oszló torlódás hát még mindig legalább 8 kilométeres, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és ifató telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek után a Will Smith és a Man in Black. És zenél Berkes Olivér is.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az öget. Egy pohára jóból begyógyít minden sebet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. I'm the lyrical gangster. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sellyevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sellyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sellye, Sellyei termálfürdő.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Németi, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen lounge slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Mintegy 300 ezer szerződést cseréltek le a lakásbiztosítási kampányban. Az idei volt a második legmelegebb június itthon. Felhős napos időnk lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek. Ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőkhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás-hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyerek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és a kommunikáció fejlesztéséről szólt. De számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
3: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
2: Nagyobb tételben csempészte a török zárjegyes cigarettát egy kamionos. A Törökországból Németországba tartó járművet az M5-ös autópályán ellenőrizték a pénzügyőrök, és több száz doboz különféle márkájú cigarettára bukkantak. Az áru értéke 1 millió forint körül lehet. A tettes ellen eljárás indult. A második legmelegebb június volt hazánkban az idei. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Sok napsütésre számíthatunk ma, de közben északnyugatról délkelet felé átvonul felettünk egy szakadozott frontális felhőzet, emiatt pedig néhol kialakulhatnak záporok, északkeleten az ég is megdörrenhet. A szél több felé megerősödik, a levegő 27-33 fokig melegszik. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. Nappal 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra után járunk lassan 5 perccel, gyerünk tovább, és hallgassuk a legjobb zenéket, és mindjárt itt a hétvége, tényleg pár óra, sőt, jó páron már el is kezdték a hétvégét, úgyhogy mi már ebben a hangulatban vagyunk. A Coldplay-el, Will Smith-szel, a Nox-szal, a Soulwave-vel, vagy éppen a Mystic-kel, velük indul az óra, én pedig csodás hétvégét kívánok!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Már meg is hoztam a nap kérdését. Itt vagyunk a nyaralási időszak közepén, ugyebár így július elején. Na de, ki kivel megy szívesen nyaralni? Ki az, akihez szívesen alkalmazkodunk, akivel jól kijövünk egy nyaraláson, mert mondjuk ugyanolyan a ritmusunk? És ki az, akivel soha többé? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a válaszok, de ott vagyunk Facebookon, Instagramon is, úgyhogy lehet írni. A Dallonis pedig a folytatásban érkezik, és az I Got 518, utána pedig Florida zenél. Good Feeling itt a Best FM-en.

0: Fest FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten a Baross utca József körút kereszteződésében, a 32-esek terénél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. És erős a forgalom az M1-esen, úgyhogy lassulás van, torlódás Budapest felé, Tata és Buda őrs közötti kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv több kilométeren keresztül arra szól az átsorolás előtt. Aki teheti és Budapestre tart, annak javasolják a hallgatóink, hogy a belső sávot válasszák. Az M7-esen a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők mai hulláma is, úgyhogy Érd és Tárnok között szintén torlódás van, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Én pedig számolok az önök üzeneteivel, szóval ha járnak, kelnek az országban és van infójuk, küldjék el. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, után a Depeche Mode és az It's No Good.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaisai klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
4: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenés fürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
6: Uniós pénzből új villamosvonal épülhet Budapesten, már szedik a korai és középérésű Kajszit. Nagyrészt napos lehet a hétvégénk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az extrém hőségnek egyelőre vége, de nagyon erős ma az UVB sugárzás, figyelmeztet a Hungaromet. Leginkább a Nyugat-Közép és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Délalföldön, valamint Észak-Magyarországon kell erre készülni. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen. Délelőtt 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, használjon fényvédő készítményeket, viseljen sapkát, kalapot, vállattakaró ruhát. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackot. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mertonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
7: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt. Úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlagtermés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
6: Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. A napsütés mellett felhők is vonulhatnak az égen, és ritkán, de záporokat is hozhatnak. A levegő 27-33 fokig melegszik. A hétvége nagyrészt napos időben telhet, de gomoly és fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hétfőn már esősebb időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után járunk 4 perccel, szép délután, kellemes pénteket, sőt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ez a Best FM, ahol a Simply Red és a Something Got Me Started szól, vagy éppen Monta Jordan és a This Is How We Do It. Jön majd Pápai Jóci, jön a Depeche Mode is, most viszont Chicane és Bryan Adams indítja az órát. Don't give it up!
0: Best FM!

Az akivel soha többet. Anita azt írja, a férjemmel megyek legszívesebben, mert ő mindent megszervez, nekem csak élvezni kell a nyaralást, soha többé, viszont a főnökömmel. Elég belőle hétköznap is. Peti is írt, a haverokkal mindig jó a hangulat, de egy hét után már mindenki idegesít, soha többé azzal, aki reggel 6-kor már túrázni akar. Kata azt írja, a nővéremmel bárhová elmennék, ugyanazokat a helyeket szeretjük, az exemmel viszont már a Balatonra sem. Érthető. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, és akár a jó kis nyaralós képek is, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Azok mellé egy kis Simply Redet, megint csak egy kis időutazás a 90-es évek elejére. Jön egy izgalmakkal teli dal, új szerelemről, új találkozásról. Something Got Me Started, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapestről kaptam két infót is az utakról. Az egyik, hogy a 32-esek terénél a Baross utca és a József körút találkozásánál baleset történt, úgyhogy emiatt van ott egy kis fennakadás. A másik infó pedig Lacitól érkezett, hogy a Fiumeni úton baleset történt, szintén a Baross utca környékén, ott az Orci tér környékén. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. Erős a forgalom, úgyhogy szakaszosan torlódás van az M1-esen. Budapest felé még hozzá Tata és Budaörs között a kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv több kilométeren keresztül araszol az átsorolás előtt. Az M7-esen a Balaton irányába pedig megindultak a hídvégézők, Érd és Székesfehérvár között szintén torlódás van. Erre kell számítani. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmezői.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
2: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a selyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Selyei termálfürdő.
3: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lotfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenés fürdő Harkányban július 4-én a Lepke medence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Fokozott közúti ellenőrzéseket végez nyáron a rendőrség. Elhunyt Szilágyi Tibor színművész. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Országszerte fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság csütörtökön. Indoklásként hozzátették, nyáron a turisztikai szezon, a szabadságolások, a nagyobb forgalom és a hőség miatt rendszerint emelkedik a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma. A nyári akció során a rendőrség a trafipaxok mellett drónokat és motoros egységeket is bevet. Csütörtökön kezdődtek és vasárnapig tartanak az idei Zsolnai Fényfesztivál programjai. A belvárosi közterületeken található fényinstallációk, utcaművészeti előadások, illetve zenei programok mindenki által szabadon látogathatóak. De vannak olyan helyszínek is, melyeknek a megtekintéséhez belépőt kell váltani. A Zsolnai Light Art Video Mapping verseny alkotásai minden este 9:30-tól fél óránként láthatóak a Székesegyház homlokzatán. A szervezők azt javasolják, a közönség a tömegközlekedést használja. A tükebusz a legforgalmasabb időszakokban sűríti járatait, és éjszakai buszok is közlekednek majd. A fényfesztivál részletes programja elérhető a rendezvény hivatalos oldalán. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. A hírt családja közölte pénteken az MTI-vel. A színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Szilágyi Tibor több mint 150 színházi szerepet játszott el, a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást, rendezőként is sikeres volt, temetéséről később adnak információt. Több mint 3 kilométeren át a forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán a napokban, az Alagutak térségében. A 69 éves csengeri férfi Budapest felé hajtott. A Tolna és Baranya határánál zajló útkarbantartásnál pedig figyelmen kívül hagyta a kihelyezett jelzőtáblákat, amelyek a terelési irányt jelezték. Ezután kilométereken át a forgalomban szemben haladt az autópályán. A rendőröknek végül Szekszárd térségében sikerült megállítaniuk a sofőrt, aki akkor már újra a megfelelő irányban haladt. Az ügyben a rendőrök szabálysértési feljelentést tettek.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Csőtörés után állítják helyre az útburkolatot Pécsett a Tettye utcában. A munkálatok miatt az utca egy szakaszán naponta reggel 8 és délután 4 óra között útzár van érvényben. Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett. Az Athénai úton lezártak 2 sávot a közlekedők elől. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között, valamint a Megye utca egy szakaszán, illetve az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszán teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint nyári idő lesz a hétvégén, de a kánikula nem tér vissza. Szombaton napos felhős időszakok váltakoznak majd, csapadék nem várható, az északias szél sokfelé élénk lehet. Reggel 16, napközben legfeljebb 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. További kellemes péntek délutánt kívánok. Rövidesen véget ér a munkaidő, lehet lélekben készülni a hétvégére. A mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László, addig játszom a dalokat. Indítom a zenei maratont a French Affair-rel, szól a Sexy.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Egy hallgatónk jelezte, hogy elhagytak egy női táskát a 2. számú helyjáraton. Benne pipere cuccok voltak, valamint személyes iratok, hogyha valaki megtalálta, ne leadhatja a rendőrségen, avagy hívhatja a tulajdonost a 20-as 440-35-97-es telefonszámon. Hogy a hétvégén milyen időjárásunk lesz, hamarosan elmondom, jönnek a részletek. Addig is velünk lesz többek között Kassa Tibi az Animal Cannibals, most pedig Coolio.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Időjárásunk tekintetében annyit mondhatok, hogy egyelőre nem fog visszatérni a kánikula, de nézzük már is a részleteket. Pécset most 27-28 fok van. Holnap reggel 16, napközben a 28 fok a jellemző, csapadékmentesen, szikrázó napsütéssel, viszont széllel. A szél marad majd vasárnap és hétfőn, vasárnap 29, hétfőn 31, jövő héten kedden 32-33 fokra számíthatunk, majd a hét közepén visszaesnek a számok 24-26 fokra, ellenben a hétvégen megint hozza a 33-34-es csúcsokat. Én pedig hozom a dalokat, többek között adom a Unique újdonságát, előtte itt van a Lady Marmalade.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Kaptam egy közlekedési információt Gábortól, ő a 30-as 889 Szentegyhetesre írt nekem, hogy ha valaki a Komlói úton autózik, akkor óvatosan, ugyanis cirkál a trafipax. Neki köszönöm szépen, jó utat. Hamarosan hírek délután 4 órakor, mellette viszont forog a föld Gáspár Lacival. Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: A folytatásban már is jönnek a legfrissebb hírek és információk Ince Anna Máriától délután 4 órakor, aztán szól a Black Eyed Peas felvétele, Don't Funk With My Heart.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu Pannoncool.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Harkányban és Pécsen folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. Napközben is 30 fok alatt marad a hőmérséklet szombaton. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket a megyében. Kedden Harkányban a gyógyfürdő üzleteit és vendéglátóhelyeit keresik fel. Csütörtökön Pécsett a belvárosban található fagyizókat ellenőrzik majd, és a hét folyamán számíthatnak a revizorok megjelenésére a megye területén szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítő kereskedők is. A NAV munkatársai vizsgálják a számla és nyugtaadást, a szabályos foglalkoztatást, illetve a jövedéki termékek eredetét is. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben 3 helyszínen, Budapesten, Miskolcon és Pécsett kezdik meg működésüket a regionális irodák. A szolgálat irodáiban a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak. Hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal, hangzott el a csütörtöki fővárosi megnyitón. Az önkormányzat tervei szerint 2027. januárjától Magyarország valamennyi megyéjében működik majd a jogsegély és információs szolgálat. A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi igazgatósága idén nyáron 9 nyári egyetemet indít, melyre 40 különböző országból érkeznek hallgatók. A júliusban induló programok 2, illetve 4 hetes kurzusokat kínálnak változatos témákban. A tanfolyamokra a külföldi partner egyetemek diákjai mellett a PTS számos hallgatója is érkezik majd, és a tanórák mellett idén is sok tantermen kívüli, kulturális, gasztronómiai és turisztikai program várja az egyetemistákat. Nyílt napot tartanak jövő héten a Vémindi bölcsődében. Az intézmény július 8-án szerdán délelőtt 9:30 és 11 óra között várja az érdeklődőket, akik megismerhetik a bölcsőde mindennapi életét, a nevelési gondozási munkát, találkozhatnak a dajkákkal és kisgyermeknevelőkkel, és információt kaphatnak a bölcsődei felvételmenetéről is. Aki a nyílt napon szeretne részt venni, szándékát telefonon jelezheti. A részletekről Vémind község közösségi oldalán lehet tájékozódni. Támadójátékos szerződtetett a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat Kóródi Nándor érkezését jelentette be szerdán. A 26 éves játékos már 17 évesen bemutatkozhatott az MB1-ben a DVSC akadémistájaként. Később a másodosztályban szerepelt a Balmazújváros, majd a Szeged színeiben. 2023 óta pedig a Békés Csaba sorait erősítette. Innen érkezett most Pécsre, ahol a célja az, hogy a segítségével a csapat egy osztállyal feljebb kerüljön. Csőtörés után állítják helyre az útburkolatot Pécsett a Tettye utcában. A munkálatok miatt az utca egy szakaszán naponta reggel 8 és délután 4 óra között útzár van érvényben. Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett. Az Athénai úton lezártak két sávot a közlekedők elől. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között, valamint a Megye utca egy szakaszán, illetve az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszán teljes útzár van érvényben. Nyári idő lesz a hétvégén, de a kánikula nem tér vissza. Szombaton napos felhős időszakok váltakoznak majd, csapadék nem várható. Az északias szél sokfelé élénk lehet. Reggel 16, napközben legfeljebb 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Tegnap este elstartolt a 10., vagyis a jubileumi Zsolnai Fényfesztivál. Ezzel foglalkozunk hamarosan. Addig viszont válogatom a dalokat, hozom majd ezt a kis bizonyos fűszert a 90-es évekből. Lisa Stansfield, The Real Thing, előtte játszik a Black Eyed Peas.
0: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Tegnap este eltartolt a 10. jubileumi Zsolnai Fényfesztivál. A programokról beszélgetek Hummel Márkkal, a Zsolnai Örökségkezelő NKFT ügyvezető igazgatójával.
1: Hát ugye Pécs ikonikus épületei és terei és utcái ismét különleges fényélmények helyszínévei válnak. A fény útjai állomásai nemzetközi és magyar alkotók installációi várják a közönséget, ugye monumentális fényfestések, interaktív alkotások, lézerszobrok, immerzív audiovizuális terek és közösségi fényinstallációk teszik álomszerűvé a várost. Idén ugye kiemelt szerepet kap a Zsolnai Kulturális Negyed, illetve a Kodály Központ. A Kodály Központban egy 24 lézerből épülő isteni geometriai installációtól egészen a robotikus tükrökkel működő lézerszobrokig meg lehet majd tekinteni mindent. A Zsolnai Kulturális Negyedben pedig ugye Vazarelli szelleme éled meg a terekben és a galériákban. Ugye idén egy kettős jubileum van, ugye a jubileum évben maga ugye a Zsolnai Fényfesztivál, illetve Pécs és tiszteleg világhírű szülötte Viktor Vazarelli előtt, akinek 120. születés évforduló adja az idei tematika inspirációját is. Ugye a tematika lépten nyomon visszaköszön, a fák lombjára vetített interaktív Vazarelli remake-től, és a Vazarelli 4D immerzív installációtól kezdve a spanyol Juan Fuentes forgó geometriai illúzióján át az interaktív installációig, amely kézmutlatainkat alakítja át Vazarelli féle vizuális rendszerré. Illetve ugye a Székesegyház ismét Európa legnagyobb fényvászna lesz. A fesztivál egyik legjobban várt eseménye idén is ugye a Zsolnai Light Art Video Mapping verseny, amely minden este illetre kelti a pécsi Székesegyház homlokzatát. A nemzetközi versenyben olasz, kínai és bolgár alkotók mutatják be szintén Vazarelli inspirált alkotásaikat, miközben a közönség dönthet arról, kinyeri el a jubileumi év közönségdíját. A részletes program, helyszínek, térkép és egyéb információk a fesztivál hivatalos oldalán is elérhetők, ugye ez a fényfesztivál.hu oldal, illetve amit még kiemelnék, ugye, hogy sűrített buszjáratokkal készülünk a pénteki szombati napon, illetve a csütörtök és vasárnapi napon pedig szóló buszok helyett, ugye csuklós buszok szállítják a látogatókat a városban. Egy nagyon komoly nemzetközi lábat is sikerült az idei évben beépítenünk, ugye Írország lesz a fókuszországunk, úgyhogy egy nagyon komoly nemzetközi erősítése van a fényfesztiválnak, úgyhogy azt várjuk, hogy idén külföldről is egy megnövekedett látogatói létszám lesz jelen a városban.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Hamarosan foglalkozunk a Sárga Dinnyével, addig is válogatom a dalokat. Velünk lesz majd a Jetlag, előtte viszont hozom a 90-es klasszikus 94-ből. Ő már Edwin Collins és a Girl Like You a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Tegnap már kiveséztük a görög dinnyét, hogy miért érdemes a nyári melegben fogyasztani. Ma pedig jön a kistestvér, a sárga dinnye, amely többek között gyulladáscsökkentő és lúgosító hatással is bír. Gazdag bétakarotin, valami segíti csökkenteni a szervezetben zajló gyulladásokat, valamint hozzájárul a vér húsa szintjének szintén csökkentéséhez. Nem lehet elmenni az A és C vitaminok kombinációja mellett, amelyek védik a bőrt, serkentik a kollagén termelést, nem utolsó sorban segítik és támogatják a jólátást. És végül, de nem utolsó sorban, magas rosttartalma és könnyű emészhetősége miatt tisztítja a gyomrot és segít megelőzni a székrekedést is. A folytatásban hamarosan tovább szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Velünk lesz többek között a Hooligans, Robbie Williams, valamint Tóth Gabi is, Én idő, perceken belül, a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sellyevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sellyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sellye, Sellyei termálfürdő.
0: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regál Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenés fürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogatóközpontban.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. 3, 2, 1.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Július 3-a péntek van, névnaposok a Kornélok, valamint a Somák, jönnek már is a születésnaposok. 64 éves Tom Cruise, Golden Globe-díjas amerikai színész. 59 éves Szellő István, újságíró, televíziós műsorvezető, és 50 éves Azurák Csaba, riporter, műsorvezető. A folytatásban hamarosan délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, előtte pedig Szakács Gergőt.
1: A fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvölt a zaj, a próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A mi

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Szinte hihetetlen, de már 10 éve annak, hogy George Michael meghalt, viszont a dalai itt maradtak. Őt hallgatjuk hamarosan, Amazing, előtte érkeznek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Fokozott közúti ellenőrzéseket végez nyáron a rendőrség. Elhunyt Szilágyi Tibor színművész. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Országszerte fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság csütörtökön. Indoklásként hozzátették, nyáron a turisztikai szezon, a szabadságolások, a nagyobb forgalom és a hőség miatt rendszerint emelkedik a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma. A nyári akció során a rendőrség a trafipaxok mellett drónokat és motoros egységeket is bevet. Csütörtökön kezdődtek és vasárnapig tartanak az idei Zsolnai Fényfesztivál programjai. A belvárosi közterületeken található fényinstallációk, utcaművészeti előadások, illetve zenei programok mindenki által szabadon látogathatóak. De vannak olyan helyszínek is, melyeknek a megtekintéséhez belépőt kell váltani. A Zsolnai Light Art Video Mapping verseny alkotásai minden este 9:30-től fél óránként láthatóak a Székesegyház homlokzatán. A szervezők azt javasolják, a közönség a tömegközlekedést használja. A tükebusz a legforgalmasabb időszakokban sűríti járatait, és éjszakai buszok is közlekednek majd. A fényfesztivál részletes programja elérhető a rendezvény hivatalos oldalán. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. A hírt családja közölte pénteken az MTI-vel. A színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Szilágyi Tibor több mint 150 színházi szerepet játszott el, a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást, rendezőként is sikeres volt. Temetéséről később adnak információt. Több mint 3 kilométeren át a forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán a napokban, az Alagutak térségében. A 69 éves csengeri férfi Budapest felé hajtott. A Tolna és Baranya határánál zajló útkarbantartásnál pedig figyelmen kívül hagyta a kihelyezett jelzőtáblákat, amelyek a terelési irányt jelezték. Ezután kilométereken át a forgalomban szemben haladt az autópályán. A rendőröknek végül Szekszár térségében sikerült megállítaniuk a sofőrt, aki akkor már újra a megfelelő irányban haladt. Az ügyben a rendőrök szabálysértési feljelentést tettek.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Csőtörés után állítják helyre az útburkolatot Pécsett a Tettye utcában. A munkálatok miatt az utca egy szakaszán naponta reggel 8 és délután 4 óra között útzár van érvényben. Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett. Az Athénai úton lezártak két sávot a közlekedők elől. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között, valamint a Megye utca egy szakaszán, illetve az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszán teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint nyári idő lesz a hétvégén, de a kánikula nem tér vissza. Szombaton napos felhős időszakok váltakoznak majd, csapadék nem várható, az északias szél sokfelé élénk lehet. Reggel 16, napközben legfeljebb 28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk holnap 3 órakor a Best FM-en, és ha már a honlapot emlegettem, akkor jön majd a Pécs Café Light ismételten izgalmas témákkal és nagyon jó dalokkal, amelyekkel most is folytatom, többek között Zentai Márkkal, előtte énekelt George Michael, szól az Amazing. 101 hét Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM. Holnap reggel 16, napközben a 28 fok a jellemző, széllel és sok-sok napsütéssel, csapadékmentesen. Hasonló a helyzet majd vasárnap is, aztán hétfőn már 31-32, kedden pedig 33 fokra készülhetünk. Ott viszont érkeznek az áporok, zivatarok, úgyhogy alaposan le is fog majd hűlni a hőmérséklet, szerdára már csak 24-26 fokot írnak. Pár napot kitart a kellemesebb időjárás, aztán a következő hétvégén visszatér a 34-35 fok. Az időjárás idej után hamarosan folytatjuk egy beszélgetést, és addig is velünk lesz a Linkin Park és az Indient, énekel Wolf Kati, előtte szól a 90-es klasszikus Eternal, Bibi Vinance, I Wanna Be The Only One.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: A függőségekről lesz szó a következő percekben. Beszélgető partnerem Dombrádi Zita, pécsi addiktológiai konzultáns. Talán kezdjünk azzal, hogy mi is a függőség, kit nevezünk függőnek.
2: Hát ugye a függőségnek nagyon sok kritériuma van. Igazából a rendszeres, tehát ugye most mai világban már nem csak a felfogyasztásról beszélünk függőségként, hogy egy olyan rendszeres viselkedést, úgy hívjuk ezt, hogy maladaptív, nem rendeltetésszerű viselkedés sorozatot jelent a függőség, ami az egyénre, önmagára, adott esetben a társadalomra veszélyes lehet. Ez egy nem helyes megküzdésen alakuló betegség, és amit nagyon-nagyon szeretnék hangsúlyozni a szenvedélybetegek mellett történő kiállás érdekében, hogy mi betegségként tekintünk rá, és sérültségi alapon működik, tehát nagyon sok olyan családból jövő traumán mennek keresztül ezek az emberek, ameddig függővé válnak, hogy amikor tulajdonképpen nagyobbacskák lesznek, kamaszkortól kezdve, bármikor ezek a traumák be tudnak kapcsolódni, és ők erre nem tudnak helyes érzelmi választ adni, hanem egyfajta menekülésképpen elkezdenek valamilyen viselkedésmódozatot működtetni. Azért hangsúlyozom ezt, mert ugye nem csak szerekről, hanem különféle viselkedésektől is már komoly függőségi problematikát tudnak kialakulni.
1: Ha jól gondolom, akkor Magyarországon az alkohol, valamint a nikotinfüggők vannak többségben.
2: Igen, nagyon helyes ezt meg is említeni, hogy úgy látjuk, hogy ezt mintha nem vennénk teljes mértékben komolyan, valóban. A legnagyobb, tehát hogyha számarányát tekintjük a függőknek, a különféle addikcióban szenvedőknek, akkor a legnagyobb arányban a nikotin és alkohol függőséget fogjuk találni, jelen statisztikák szerint, de szeretném azt is megemlíteni, az úgynevezett viselkedéses függőséget, amiről az előbb beszéltem, bizony-bizony szép lassan felváltóban vannak mindenféle szerek kapcsán. Vagy szerekhez képest, mert ugye a szerek is ből az alkohol és a nikotin nagyon jelentős tömegeket érint. Viselkedéses függőségek közöttük ugye az internetnek a nem rendeltetésszerű használata és ilyesmi, ezek például hát nem is nagyon vannak mérve, tehát egészen megbízható pontos statisztikát nem is tudunk róluk.
1: Mennyi az annyi? Mikortól lesz valaki alkoholfüggő?
2: Hú, hát ez egy bonyolult történet, ugye úgy szeretnék erre rátekinteni, mint egy folyamatra, és úgy szeretnék rátekinteni, mint sérült embereknek nem jó megküzdésükre, ahogy az előbb is elmondtam. Tehát az alkoholizmusnak sok válfaja létezik. Volt egy Jellinek nevű pszichológus tudós ember, aki ezt föl is térképezte. Ő amit mi már függőségként értelmezünk, ő abban három kategóriát jelölt meg. Ő a görög ABC betűvel jelezte ezeket a függőségeket, és az alfabéta még nem tekinthető függőségnek, de már veszélyes alkoholfogyasztásnak igen, és a gamma, delta, epsilon típusú alkoholizmust tekintjük igazából betegségnek. Ha ezt le akarom fordítani köznapi nyelvre, hogy ez mit is jelent, akkor a gamma típus az a klasszikus, akiről ugye azt gondoljuk, hogy valamikor az életében elkezdett így iszogatni kisebb mértékben, ritkább alkalmakkor, majd aztán ezek megsűrültek, ezek az alkalmak, és aztán egyszer csak úgy ébred, ugye, ha folyamatábrában gondolkodunk, hogy úgy ébred, hogy már a reggeli szokásrendszerébe beépül. Az alkoholfogyasztás pontosan azért, mert megjelennek rajta megvonási tünetek. Tehát ez az, amit klasszikusan gondolunk az alkoholfüggőségről.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, folytatódik a zenei maraton, jön Diaz és Menta közös ez szólal nélküled a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengeteg lakásbiztosítást cseréltek le tavasszal. Tanszergyűjtő akciót hirdetett a Református Szeretett Szolgálat. Elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész. Villányi Eszter vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. A kampány egyértelműen élénkítette a versenyt, az idei cserék módosítások száma ugyanakkor csak 78%-a volt a tavainak. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a somogyi vagy a tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt. Úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 évet élt. Továbbra is napos időnk lesz, néhol egy-egy zápor kialakulhat. A délutáni 27-33 fokos csúcsok után késő estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A hajnal friss lesz, 12-17 fok várható. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Többfelé megélénkül a szél, általában 25 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, néhol kialakulhat egy-egy zápor zivatar, 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nem tagadom, én is annyira szétestem ennek a hételei kánikulának köszönhetően, hogy egyébként nagyon köszönöm, hogy többen jeleztétek a 0625-55-155-ös Viber számunkon keresztül, hogy szerdán DJ Effendit, csütörtökön pedig DJ Millert hívtam vissza extrázni, és akkor jogos a kérdés, hogy most akkor kijönöm a vissza plusz egy órára. DJ Miller természetesen, úgyhogy Effit leszúton is elnézést kérek, mert ezt már megbeszéltem vele, szóltam neki, hogy ne jöjjön, viszont DJ Miller jön, vagyis a mai Nácsi Texában 120 percen keresztül dance fog pörögni 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, DJ Millerrel, ha nem ez játszok magad.
0: Best

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt. Mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

Tuesday night to the club. Wednesday night.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg minket.

0: a legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: Tehát akkor pont úgy, mint csütörtökön, még egy órányi dance, 7-től, DJ Miller lemez játszok mögött, gyors helycsere, pár perc múlva innen folytatjuk, nem sokára folytatódik a Night Shift Extra, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regál Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenésfürdő Harkányban július 4-én a Lepke medence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
3: Hírek a Best FM-en. Áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez lehet pályázni. Új villamos vonal épül a fővárosban, műemlékfa templom éget le Erdélyben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
4: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres, kurkumás, mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
3: Szinte teljesen leégett egy 17. századi értékes fatemplom az erdélyi Máramaros megyében. A műemléképület vélhetően egy heves vihar miatt gyulladt ki hajnalban, és bár a tűzoltók megfékezték a lángokat, a kár jelentős. A Szent Illés templom Máramaros megye épített örökségének fontos történelmi emléke. Vizsgálják az esetet a hatóságok. Továbbra is napos időnk lesz, néhol egy-egy zápor kialakulhat. A délutáni 27-33 fokos csúcsok után késő estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A hajnal friss lesz, 12-17 fok várható. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Többfelé megélénkül a szél, általában 25 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, néhol kialakulhat egy-egy zápor zivatar, 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Lehet, hogy már beszéltünk róla, de most nálatok mi a kotta a Defected Croatia-val? Lesz, nem lesz? Kihagyjátok, tudtok menni?
6: Hát lenni lesz, mint tudjuk, és az van kommunikálva, hogy utoljára.
5: Igen.
6: Figyelj, ha emlékszel rá, mi mindig úgy mentünk, hogy így szóltunk egymásnak, hogy akkor megyünk, mert ugye elővételes egy elfogyott.
5: Igen.
6: Ezt nem tudom, hogy láttad, de ezt folyamatosan kommunikálják is, hogy ugye napi jegyeket még most, azt hiszem van egy ilyen újraértékesítési, az nem teljesen értem, hogy miért, hogy egyszer elfogyott, most vagy kicsit tágították a teret, vagy én nem tudom, hogy mit
5: történt. Szoktak egyébként visszatartani.
6: Vagy pedig ilyen visszamondást nem vitték el, nem tudom, hogy a digitális világban ilyen van-e, hogyha nem fizeti ki, vagy csak befoglalja.
5: Hát, szabad ne felejtsd, ugye most a koncerteken is egyébként nagyon sokszor az van, hogy megveszed a híres, szép nagy jegy értékesítő oldalon keresztül, és aztán van az a másik híres újraértékesítő alkalmazás. Aha, de igen. Hogy most már a szép nagy értékesítő oldalra már te vissza tudod rakni a jegyeidet, tehát nem kell egy ilyen köztes.
6: De ez tök jó amúgy, nem?
5: Velünk is ez volt, hogy amikor
6: kihúzták a méregfogát a dolognak.
5: Igen, tehát ott nem lehet rárakni extra, stb. A maximum annyira tudod eladni, amennyire
6: vetted. Ez mondjuk nagyon korrekt, humánus
5: megoldás. Jó, nyilván gondolom, ezt le kellett fejleszteni, stb. De például mi is, hogy amikor kiderült, hogy nem tudunk mégse Bruno Mars-ra menni Londonba, akkor oda visszaraktuk, 2 nap alatt.
6: Hát persze.
5: Szóval, hogy elképzelhető, hogy ilyen, akik már tudják, most, hogy nem tudnak menni, visszarakták oda.
6: Mindig spontánban toljuk az ilyeneket, de régen is így, menjünk ki Horvátországba 4 napra, oké, és fél óra múlva indultunk, de kb. Így volt, én Borsosnak szóltam a legutóbbinál, és hogy Ferike, tudtam még egyet venni, megyünk. És akkor egy napon belül már mentem érte, és beültettem.
5: Jó, figyelj, ha úgy érzed, nem is tudom pontosan mikor lesz, de hogy egy óra múlva akár indulhatsz is, megy oda, vagy máshova, ezt az órát viszont még töltsed velünk. Légy jöjj, kedves!
6: Így lesz,
5: a denszes sütörtök után denszes péntek, a mai extra
6: pörgessük meg.
5: Meg.

0: Cube zenék mixben.
1: És nem beszéltünk azóta adásban legalábbis erről, ugye, hogy volt az a nagyon szuper extra titkos buli, amit mondtál, hogy titoktartási meg stb. Egy technikai részletek érdekelnek, csak mert mondtad, hogy ez annyira, hogy se telefon meg se, hogy tényleg elvették? Vagy,
2: hát
1: vagy
2: azt van, csinálták, hogy kapsz egy ilyen boxot, amit te zársd le magadnak. Ja. Tehát ennek is van ilyen kulturáltabb formája, hallottam ilyen kartondobozokról. Nem, itt kérlek szépen, erre van külön ilyen doboz. Nagyon durva, én is életemben másodszor láttam. Hát miért van egy kis műanyag ilyen átlátszó, tehát egy plexi doboz, amit egy ilyen speckó zárral le lehet zárni, és te viszed el a kulcsot, viszont az el van helyezve egy bizonyos helyre mindenki.
1: Na, és akkor onnan
2: és
1: nem
2: ki kell kapcsolni. Ki, hogy,
1: ja, és ki is kell kapcsolni. Igen, igen. Mert ugye pont az jutott eszembe, ugye, főleg stand-uposoknál ugye ez már bevett gyakorlat, hogy csak ők ilyen kis szütyőbe rakják, ugye, hogy ne tud felvenni a műsor, stb. Ha kell, akkor kimehetsz, kiveheted, telefonálhatsz,
2: stb. A részét képezi, tehát nem is kell, hogy aláírjad.
1: Azt hittem, hogy csak a kamerázás
2: nem,
1: miatt.
2: Nem, nem, és ugye ez egy, mint kiderült, annyit elmondhatok meg neked, ugye adáson kívül, mert el is mondtam, hogy, hogy ez egy valami nagyon komoly ilyen informatikával és egyéb mással foglalkozó közel-keleti cég, talán ennyit mondhatok, és emiatt ennek a cégnek különböző nagy emberei, illetve az ő baráti körük volt ott, és hát nem tudom, hogy valószínűleg tartanak, lehet, hogy már jártak pórul akármilyen no,
1: várjál,
2: formában.
1: Most rakom össze, tehát, hogy informatikai cég, és te utaltod nekik a telefonodat.
2: Én.
1: Hát figyelj, nem volt nálam,
2: tudod ez a, hogy mibe kell betekerni, tudod, mi a speciális, nem a...
1: Alufólia.
2: Azt köszönöm, Sándor, hogy kisegítettél. Már megint. Nem volt nálam, figyelj, én úgy vagyok, hogy tőlem nem tudnak semmit ellopni, tudod.
1: Akiknek ezek az adatok kellenek, vigyék.
2: Az esélytelenek nyugalmával lettem oda mindenem, főleg a kikapcsolt telefonomat egy plexi dobozban.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift. Anyone who takes the thing.

0: Blast FM. A legjobb zenék mixben.
1: Nagyon sokan ennek a dalnak a kapcsán már itt világsztárságról, meg világsikerről beszélnek.
2: Kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz. Magad a szenzációs.
1: Szenzációs oda, és ez vitathatatlan, hogy Beatport első hely, és hát korunk egyik jelenleg legnagyobb DJ-je, ugye a Hugh Gillesztő fölkarolta.
2: Aki azért nagyon laza pali. Tehát Armand van Helderről beszéltünk, nem sem régen. Valahogy őt látom benne egy picit, maga a karakter, nem?
1: Igen, igen.
2: Ez a nagyon laza, majdnem szétesek, semmi nem számít, haver,
1: király vagyok. Azt csinálsz, hogy hello. Na, mert hogy egy magyar énekesnőről van szó, ugye, aki ebben a dalban énekel. És hogy is volt a sztori, hogy ők ezt megcsinálták, és aztán a Hugel meg az Ultranáté bejelentkezett ezért a dalért?
2: Én felhettem, többféle verzió kering itt a szakmában erről, de én is ezt tartom egyébként a leginkább valószínűnek, igen, hogy ez így történhetett. Ami azért, figyelj, volt már ilyen egyébként, hogy valaki csinált egy remixet.
1: Hajrá, és szurkolunk, hogy
2: fű alatt, és utána azt mondták, hogy figyelj, ezt kiadjuk hivatalosan. Azt hiszem a Muzaiknak is volt ilyen például.
1: Igen.
2: Úgyhogy nem is biztos, hogy pont a Free-vel, de talán ha már Ultranátét említettük, úgyhogy szóval volt már ilyen azért a zenei történelemben, úgyhogy én nagyon örülök neki.
1: Abszolút,
2: bármilyen magyar vonatkozásnak. Főleg egy ilyen dalnál, amit tényleg húz meg, ugye ügyesen csinálták a marketing részét, hogy betolták a TikTok videók alá, mindenhonnan 2 hétig ezt hallottad, amikor még meg se jelent, és így nézted, hogy ez mi, és ezt a részt a felpörgés, és ment a csapatás, és ultra jó videók mögötte, szuper minőségben, és azt mondod, hogy atyavilág.
1: Így. Na, és akkor, hogyha már ennyit beszéltünk erről a dalról, hogyha valaki pontos előadóra, illetve a dal címére kíváncsi, ezt most nem áruljuk el.
2: Nem.
1: Tessék felátogatni a Mixcloudra.
2: Így van. És azon belül pedig a DJ Miller Hun oldalon ez a mix is szerepelni fog rövid időn belül, úgyhogy vegyétek, vigyétek, szeressétek, de leginkább hallgassátok.

0: a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Tehát akkor Mabor Bar, holnap Szelidító.
2: Így van. Tudsz mindent
1: vágyból. Jövő csütörtökön meg jövő csütörtök, amikor megint majd 120 percen keresztül szólnak a legnagyobb dance himnuszok. Köszönjük szépen ezt a mai egyszer.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Jó bulikat, jó utat, vigyázz magadra, csütörtökön gyere.
2: Táncoljunk sokat. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kánikulák átvészeléséhez kapnak segítséget az állatmenhelyek. Milliós bírságot kaphat egy cigarettacsempész, tüzek tombolnak Dél-Franciaországban. Villányi Eszter vagyok. A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Gond volt a szamócákkal. A fogyasztóvédők 6 héten át vizsgálódtak nagybani piacokon, hipermarketekben, zöldség-gyümölcsüzletekben, útmenti árusoknál. Több mint 480 helyen jártak. A vizsgált mintegy 540 tétel tizedénél találtak hibát. A legtöbbször hiányos volt a jelölés, illetve az árusok nem tudták igazolni, honnan származik a gyümölcs. Gyakran előfordult, hogy magyar termékként kínálták a Romániából származó szamócát. A hatóság eddig 3,5 millió forint bírságot szabott ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Cigarettacsempészre csapott le a NAV. Több mint 300 doboz török zárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök egy Törökországból Németországba tartó kamionban az M5-ösön. Az 1 millió forint értékű árut lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indul eljárás. Az elkövető mintegy 1 millió 300 ezer forintos bírságra számíthat. Napok óta tüzek pusztítanak Dél-Franciaországban, ezreket kellett evakuálni. Egy kemping porig égett, a nyaralókat és a dolgozókat kellett kimenteni a területről, 3 tűzoltó meg is sérült. Tegnap összesen 26 erdőtüzet oltottak egyszerre a Dél-Francia területeken. Ezen a nyáron már 8700 hektár égett le. A második legmelegebb június volt hazánkban az idei. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak 2019 júniusa volt. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hát, te meg ki a franc vagy? Hogyha másnap reggel akár nekünk teszik fel ezt a kérdést, akár nekünk kell ezt a kérdést föltenni, hát az túl sok jót nem jelent, viszont ezzel a dallal órát kezdeni, szerintem nagyon-nagyon jó választás. Who the hell are you? Jön már is a Madison Avenue itt a Besten.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Péntek is van, kánikula is volt, hosszú volt a hét, szóval mindenki elfáradt, úgyhogy ebben az órában senkit nem terhelünk bonyolult dalszövegekkel. Jön Paul Johnson a Get Get Down-nal, aztán itt lesz nem sokára Rúzsa Magda és a Na Na Na Na Na, sőt még a Safri Duo is érkezik majd a Baja Baja-val.

Best FM, a legjobb zenék. Az emberi ego nem szabad, hanem a saját tudatalattiat tartja kontroll alatt. Volt Sigmund Freudnak egy ilyen elmélete, ami angolul ugye így hangzott, hogy the ego is not king of its own castle. És hát ezen elmélet mentén haladva írta meg a most érkező dalszöveget Chris Brown, aki egy személyben a Vem2 Project. A king of my castle érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

hiszem a legjobb zenék. Ha már a gossip az előző percekben a helyes irányról értekezett, akkor én elmondom, hogy merre ne tessék menni ma és holnap, mert hogy ma 6 órától már filmforgatás miatt lezárás alá került a Lőrinc utca a 4. kerületben, éppen ezért ott tilos megállni, Lőrinc utca, Berzevici Gergely utca és Attila utca, és ezen utcákat egyébként szakaszosan és időszakosan le is zárják majd a forgalom elől. Ma 6 órától él ez a tiltás, és egészen holnap reggel 6 óráig lehet ezekre a korlátozásokra számítani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez lehet pályázni. Már születelik a Kajszi Barackot, tanszergyűjtő akciót hirdetett a Református Szeretett Szolgálat. Villányi Eszter vagyok. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsodaba-Üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Erős a gyanúm, hogy Robbie Williamsnek egyébként a civil életben is valami ilyesmi lehet az arcpolitikája, hogy nem bánok semmit sem. No regrets. És valószínűleg senki sem bánt meg semmit sem, amit eddig tett, ő csak simán tagadja, hogyha a helyzet úgy kívánja. Érkezik majd az It Wasn't Me is a következő órában, amelyet a Basement Jacks indít a Good Luck-kal.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a Michael című Michael Jackson életrajzi filmnek lesz folytatása. Egyrészt köszönhetően az óriási kassza sikernek, másrészt annak, hogy a történet még csak a Bad című nagylemezig dolgozza fel Jacko életét. Az első részből Janet Jackson saját kérésére kimaradt. Lehet, hogy a másodikra már meggondolja magát, és akkor ott megint együtt lehetnek. Together Again, jön Janet Jackson.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM, a legjobb zenék a brutális kánikula után volt egy-két nap enyhülés az időjárásban szerencsére. Megint elkezdünk felfelé mászni a hőfokokban. Szerencsére ezt a 40 közeli állapotot ezt elfelejthetjük, de azért szombat-vasárnap magasságában a 30-31 fok nem lesz elképzelhetetlen, de sokkal kellemesebbnek fogjuk érezni, köszönhető annak, hogy egy picike felhő meg egy kevéske szél egész hétvégén várható majd.

Best FM, a legjobb zenék a két héttel ezelőtti MVM domos koncertjének köszönhetően 16-4-re nőtt az állás Sting és Shaggy között. Annak tekintetében, hogy elég hányszor jártak Magyarországon, ráadásul egyszer ugye közösen is nyomtak egy ingyenes koncertet. A Hősök terén nincs nagyon hír arról, hogy Shaggy mostanában Magyarország látogatna, úgyhogy kénytelen vagyunk mi elhozni őt. Jön az It Wasn't Me!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A kánikulák átvészeléséhez kapnak segítséget az állatmenhelyek. Új villamosvonal épül a fővárosban, lehet, hogy feltűnik a sarki fény hétvégén. Villányi Eszter vagyok. A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Szinte teljesen leégett egy 17. századi értékes fatemplom az erdélyi Máramaros megyében. A műemléképület vélhetően egy heves vihar miatt gyulladt ki hajnalban, és bár a tűzoltók megfékezték a lángokat, a kár jelentős. A Szent Illés templom Máramaros megye épített örökségének fontos történelmi emléke. Vizsgálják az esetet a hatóságok. Sarki fény lehet a hétvégén Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán arról ír, hogy az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga ma és vasárnap éri el a Földet. Ha emiatt geomágneses vihar keletkezik, az a közepes földrajzi szélességeken, így hazánkban is látszik majd. Érdemes tehát figyelni az eget. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 évet élt. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Tegnap előtt végre mi is eljutottunk oda, hogy betiltották az egyszer használatos műanyag poharak gyártását, forgalmazását, használatát, de 2007 óta már tart egy masszív kampány a hasonlóan környezetszennyező anyagok ellen. Minden év július 3-án van a nejlonzacskómentes világnap.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező Johan Renk nem csak a Csernobil című mini sorozat rendezőjeként, de már Stakabóként is zseniális volt. Hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is nagyon tudja élvezni ezeket a fülben átszó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabb nem is lehet.

Sport FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth and Boy énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Nem sokára, egészen pontosan az előttünk álló óra vége felé, majd én is úgy fogok tenni, mint ahogy Craig David az óra a legelején. Walking away, szépen elsétálok, de azért ebbe az órában még hozom a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit, ugyanúgy, mint eddig. Oh, is this wonderful, brand new, heavy, sometimes, vagy éppen compact disco, feel the rain.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék. Egy rajongói kérdésre azt válaszolta Liam Gallagher, hogy 100% hogy jövőre fellépnek majd Rómában. Úgyhogy ismételten elindultak azok a találgatások, hogy vajon 27-ben újból a nyakába veszi a világot az Oasis, vagy hát a világ azon részét, amelyet a 25-ös turnéból kihagytak. A Wonderwall érkezik itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. A most érkező dal eredeti Stevie Wonder-féle verziója azt a címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett egy másik hely. Outro Lugar, jön Salome de Bahia itt a Best of.

FM a legjobb zenék, a felhőkig nem megy fel a Daft Punk, ők inkább megkerülik a földet újra, és újra, és újra, és újra. Jön az Around the World, én pedig megyek. Ennyi volt már a Night Shift, holnap is természetesen mixelünk 6 és 8 óra között. Hip-hop és R&B lesz a menő, Slim Fitz, ami fog hozzám csatlakozni, vasárnap pedig Chill, Lounge és Deep House lesz 18 és 20 óra között, akkor majd DJ Németi lesz az, akivel együtt kapjuk a lemezeket. Vége a pénteknek, kezdődik a hétvége, jó éjszakát, jó bulizást, nem sokára találkozunk.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Blind come the thing, them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come